0: Šeta, ima. Šeta, ima.
1: Radio Campus, Bordeaux.
2: Radio Campus, Bordeaux. 88.1.
0: Šeta, ima.